0: egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu.
2: A Retronet Rádió.
3: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égiek tudják.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: minden idők legnagyobb slágerei.
1: Itt a popterisztja.hu-n,
0: ahol a slágerek összeérnek. Szkáparabá,

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától.

retaliation.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Koptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Kacsarisznya .hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.
2: De hallgassa ám, szép estét kívánok mindenkinek, Hajcsár Attila vagyok. Jelentem, mint hallhatják, itt vagyok a stúdióban. De hát messze van még a Music Story, hiszen az majd 24 órától jelentkezik. Vagyis éppen 2 órát kell még várni, és jönnek a nagy-nagy felvételek. Addig néha-néha azért bele-bele nyúlok majd a zenei kínálatba, hogy ezt most is teszem. 100 years, Melinda, okay.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Besenyő P.I.R.B. István. Aki vagyok? Azaz Besenyő Poptarisznya internetes rádióban beszélő István. Elmondanám önöknek, hogy a Poptarisznya internetes rádióban beszélek.
0: Poptarisznya. Egy 30 éves érték.
1: Ugye? Azért mondom.

Szerintem már mindegyiket több százszor láttuk. Szép estét kívánok mindenkinek. Hajcser Attila vagyok. Popovics Laci barátom jelenleg munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tud műsort készíteni, de mivel én már itt vagyok bent a stúdióban, picit belenyúltam a zenetárba, hallhattak egy kitűnő mixet, majd jött a Bud Spencer, Terence Hill filmek klasszikus betétdalának szintén egy ilyen 5 perces mix összeállítása. Hát erre mondtam én azt, hogy akárhányszor is láttuk, hiszen jó sokszor, ezeket nem lehet megunni. És az a jó benne, hogy egyébként a generációk tovább öröklik, mert hogy az én fiam 12 éves lesz most majd júliusban, és már ő is imádja ezeket a filmeket, úgyhogy időnként, amikor nincs jó idő, akkor elfekszünk a kanapén, és megnézzünk egy jó Bud Spencer, Terence Hill filmet. Amanda Lear-ral megyünk tovább. Give a bit to me.

0: turkálok a zenékben, az emlékekben. Bedugtam egy olyan pendrive-ot a gépbe, ami évek óta nem volt használatban. És hát bizony már nagyon rég volt, egész pontosan 2016-ban, amikor Komjáti Gyuri bácsival, Komjáti Zolival itt bent a stúdióban hárman elkészítettük a Danubius emlékműsor, de természetesen telefonon keresztül sok-sok kollégát, volt és jelenlegi rádióst is bekapcsoltunk, és beszélgettünk a Danubius rádióról. Mindez onnan jutott eszembe, hogy ezen a régi pendrive-on ott van az a bizonyos elektrolakatos reklám is, ami talán némi magyarázatot kíván mindazoknak, akik még nem éltek azokban az években, bár szerintem akik most itt minket hallgatnak, azok között nem sok ilyen van. Szóval a lényeg az, hogy a Danubius rádió elindult 1986-ban, akkor még németül, ugye ennek az volt az oka, hogy a Magyarországra érkező kelet, illetve nyugat németek kapjanak valamilyen információt, internet és nyugati újságok, akkor még itt Magyarország, ugye nem volt internet, még a világon se. És hát mindenféle közlekedési és egyéb híreket lehetett hallani, de nem is ez volt a lényeg, hanem a szenzációsan jó zenék. És aztán rájöttek, hogy hát miért ne lehetne ezt valamilyen módon egy kicsit kereskedelmi jellegű is tenni, hiszen kis túlzás nélkül, ahogy a körzeteket bekapcsolták, mert eleinte csak a Balaton környékén lehetett hallani, de aztán szépen folyamatosan bővítették az országban, hiszen Budapestet is bekapcsolták, aztán Kelet-Magyarországot, szóval a végén már szinte az egész Magyarország a Danubius rádiót hallgatta, és akkor rájöttek, hogy hát miért ne lehetne ide magyar nyelvű reklámokat elhelyezni, hiszen a német szöveget azt nem mindenki érti, de hát a magyar reklámokat igen. És akkor nagyon nagy divat volt az, hogy járkáltunk ki, ugye meg volt a világútlevél, járkáltunk ki Ausztriába vásárolni hűtőszekrényt, ugye volt ez a Gorenje hűtőszekrény és társai, és hát persze az élelmes osztrákok erre rájöttek, és pillanatok alatt mindenféle pajtákból és egyéb dolgokból műszaki áruházat csináltak, és persze jött hozzá a reklám. Na hát arra gondoltam, hogy akkor most ezt a reklámot meg fogjuk hallgatni. Így szólt ez a 80-as évek végén.
1: Az elektrolakatost mindig megtalálja. Burgenlandban, Zurndorfban, 300 négyzetméteren az Alsó és Felső fő utcán, Bécsben pedig a Theobald Gasse 15-ben, a Gumpendorfer Strasse 10-12-ben, a Kirchen Gasse-ben pedig rögtön kétszer. A tévétől a videóig mindent megtalál az elektrolakatosnál.

0: Rabzoli barátom azt írja itt nekem privátban, hogy ez biztos valami AI zene. No, no. Nem volt még AI, amikor ez a dal született. Disco bonus. You are my star. Ez egy nagyon finom Modern Talking utánzat, de ha jól emlékszem, akkor ez úgy 2019 körül jelent meg ez a dal, akkor még nem voltak AI-ok. Na, ha már beszéltem itt a német Danobiusról, előkerestem egy régi klasszikus szignált még drága Fikár László hangjával. Nosztalgiázzunk egy picit.
1: Ja, jetzt sind Sie auf der richtigen Wellenlänge. Sie hören den Feriensender des ungarischen Rundfunks, Radio Danube.

20 óra 18 perc van, szép jó estét kívánok mindenkinek. Hát az a helyzet, hogy én itt az elmúlt jó 3/4 órában mindenféle mixeket és dalokat játszottam önöknek be, már csak azért is, mert hogy készülődök itt a műsorra, és akkor mindig találok valami kincset, valami jót, és hát azt gondoltam, hogy ha már így hozta a sors, hogy Laci barátom ma nincs, egyébként munkahelyi elfoglaltsága van, hát jövő héten biztosan nem lesz, mert akkor best of diszkózni fogunk, és az már 20 órakor kezdődik, de talán 2 hét múlva ilyenkor már itt tud majd lenni, és akkor lesz péntek esti koktél, de hát erről majd természetesen az elkövetkezendő napokban, hetekben lesz információ kihelyezve. Holnap meg bulizunk, akinek van kedve, jöjjön Székesfehérvárra, de regisztrálni kell, még van rá lehetőség szerintem a ma este folyamán. Erről majd részletesen fogok még a műsorban is beszélni. Hargitai Gabi bulija viszont elmarad, valami probléma van a helyszínnel, volt valami apró tűzeset, stb., úgyhogy most ez nem lehetséges. Ugye ez az a buli, amit én éppen a múlt héten promóztam itt a műsorban. De hát ez elmarad, ezzel kapcsolatban is lesz majd új bejelenteni való. A pontos helyszínt viszont majd a Gábor fogja, mert hogy annyit már lehet tudni, hogy július 31-én lesz a pótlás, de nem ott, ahol most ez lett volna. Szóval, na mindegy, majd ezek az információk még össze fognak állni, és akkor a Music Story-ban, a nyitókonfban igyekszem majd róla beszélni. Hát az elmúlt több mint egy órában a 80-as évek közepe, vége, és egy picit már talán a 90-es évek eleje is volt. Most viszont egy olyan mix következik, ami 1981-ben készült,

Örömmel látom, hogy itt van már Szerencsi Tamás, azt írja, hogy egy jó hétvége kezdetét a Music Story garantálja, Hajcsár Attila ehhez a legjobb zenéket adja le. Avagy kívánok szuper műsort, és a hallgatók számára legyen kényeztetve minden halló ide. Köszönjük szépen, hát a Music Story ugye hivatalosan 21 órától jelentkezik majd, de hát már itt vagyok. Madla Jani, kellemes péntekesti pihenést és jó zenehallgatást kívánok mindenkinek a stúdióban. Attilának köszönet a mai műsorért és a zenék világáért. Hát nagyon szívesen, és itt van egyébként Krista Zoli is velünk, aki azt írja, hogy most egy hétre le fogja rakni majd a kamiont, és megy a Balatonra, ahogy ő írja, az az én kedvenc helyem, ez valóban így van, én rendkívül módon szeretem és kedvelem a Balatont. Olyannyira, hogy ha nem romlik el az idő, akkor jövő héten is mindenféleképpen el fogok látogatni a Balatonra. A 80-as évek elején, amikor indult a diszkó korszak, akkor jöttek azok a nagy-nagy slágerek, amikből hallhattak az előbb egy jó néhány perces kis csokrot. 1981-es úgynevezett Enigma Mix volt hallható.

És uraim, a most következő mókás felvétel némi felvezetést igényel. Gondolom, mindannyian emlékszünk Gábölgyi János kitűnő paródiájára, amikor is Juhász Ellődöt parodizálta, vagyis a Zenebutik című műsort. Ugye ott minden figurát Gábölgyi János játszik, és hát a bejátszások között van egy Curig-Curig Goethe Einstein nevű. Most csak azért nevetek, mert megjelent előttem a figura. Felvétel. És hát a héten Remixer elkészítette ennek egy kitűnő változatát. Ez természetesen nem ment még itt a poptalizmia.hu-n, valószínűleg többet nem is fog, de minden esetre most belefér még itt a Music Story előtt, nevessünk, meghallgatjuk.

Ennyit a hangulat kedvéért. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Tudom, ez most. Sokan nem örülnek neki, hogy én ebbe belebeszélek, sőt, nem csak, hogy belebeszélek, hanem le is keverem, de igazából ennek a dalnak a premierje majd holnap lesz a bulin Fehérváron, úgyhogy ez a Music Story-ban egyáltalán nem fog megszólalni. Hát, akik szemfülesek voltak, azok most ennyit hallhattak belőle. Alim Kanovval megyünk tovább. Keep Love Live. 10 perc, és kezdődik a hivatalos műsor.

jó estét kívánok! Hamarosan kezdődik a Music Story.

0: Na, kivárjuk ezt a 20 másodpercet, vagy kezdődjön el a műsora végül is, már majd másfél órája zenélek, úgyhogy elkezdhetjük.
1: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
2: Indul a Music Story. A mikrofonnál Pajcser Attila.
0: Így igaz, szép estét kívánok. Mindenkinek kezdődik a Music Story. Holnap bulizunk, bulizunk és bulizunk. Mondom ezt mind azért, mert még van lehetőség regisztrálni. Igazából Kis Gyuri barátom nem kötötte ki, hogy meddig van erre lehetőség. Én azt mondom, hogy éjfélig biztosan. Úgyhogy ha valakinek van kedve, mindenképpen regisztráljon és jöjjön. Mert most nagyon sokan leszünk, nagyon jó buli lesz. És akik szeretik, imádják az igazi euro-italo diszkót. Ráadásul a hangulatfelelőst, Kis Györgyöt. Egyébként Hargitai Gábor is ott lesz, de csak vendégként. Ő most ezúttal tudomásom szerint nem fog zenélni, de aki szeretne a Gáborral találkozni, erre is van lehetőség. Illetve Hamar János van szerencsé még bejelenteni, aki néhány dallal fel is fog lépni. Jani barátom már kiírta, hogy Barkasz, Barkasz. Egyébként az a legjobb dala, én nagyon szeretem. Na jó, hát a retro indulós-e kutya, ahogy mondani szokták, de szóval azért képzeljék azt el, amikor megszólal ez a Barkasz dal, akkor mintha egy Rolling Stones koncerten lennénk, olyan őrjöngés lesz. Szeretik olyanit, és ez így van rendjén. Úgyhogy holnap, tehát mondom gyorsan az alap információkat, tehát 6. ó 13-án 21 órától az Alba Bárban, Székesfehérváron. Euro-italo diszkó buli zárt körül. Az eseményre kizárólag regisztrációval lehet bejutni. zenetourmixmusor@gmail.com. Erre az e-mail címre várja a rendezőség. A jelentkezéseket egyébként én magam is, hát azért valószínűleg beengednének enélkül is, de én is betartom a rendet. Épp az előbb regisztráltam be két barátomat, meg jó magamat, úgyhogy ott leszünk. Én voltam már a nem is tudom, a 115. a regisztrációban, úgyhogy egyre többen és többen jelentkeznek, ami mindenféleképpen nagy öröm. Az már kevésbé, hogy Hargitai Gábor múlt héten hirdetett bulija sajnálatos módon elmarad, valamilyen tűz esemény miatt a helyszín nem tudja biztosítani a buli megrendezését, úgyhogy ez az esemény elmarad, de akik Budapesten szeretnének Hargitai Gáborral találkozni, annak semmi akadálya nincs, ugyanis a Gábor július 31-ére egy másik helyszínre jelentett már be bulit, de ez a helyszín nincs még megjelölve, úgyhogy ezt bemondani nem tudom. De és akkor itt jön a harmadik jó hír. Jövő héten, pénteken nem lesz Music Story, hanem helyette Best of Disco lesz. Ráadásul már egy órával hamarabb kezdünk, vagyis 20 órától 4 órában Best of Disco éjfélig. Ott és akkor már a Gábor természetesen az információkat fogja majd mondani. Messze van még a július vége. Akkor már az ember úgy gondolkodik rajta, hogy hűha, már alig egy hónap van hátra a nyárból, mert valahogy az a nyár, az mindig olyan hamar elmegy, hát reméljük, hogy ezúttal nem lesz ez az érzet, és jókat fogunk majd a nyáron, hát nem csak bulizni, hanem egy kicsit pihenni, ránk fér. Ebben a furcsa országban sok minden történt itt az elmúlt hetekben, hónapokban, úgyhogy lesz mit kipihenni. Ahogy olvasom, úgy néz ki, hogy lesz normális közszolgálati tévé is, úgyhogy haladunk szépen előre a média világába. De hát a mi feladatunk ma este mindenképpen az, hogy egy picit hangolódjunk a bulira. Jó néhány felvételt hoztam a 80-as évekből, és akkor gyorsan már itt a műsor elején szeretném elmondani, aztán én ezzel a ma este folyamán többet már nem foglalkozom. Ugye a múlt héten én bejelentettem, hogy a Hargent Media és a Retro Disco Machine által készített Mauro Bonasera Ciao Ciao-s lágernek itt a Dance 2026-os változatát bemutatom. Természetesen meg is kaptuk a felvételt, de aztán a hét folyamán Kisgyuri barátom kiírta, hogy végül is a rendezőségnek, itt a bulin, a Gáboréknak, meg Tunyogi Gábornak, aki végül is a remixelő mester volt, az volt a kérés, hogy legyen a buliban a premier. Igaz, hogy a felvétel tulajdonképpen már sok helyen elérhető, tehát ha valaki nagyon szeretné meghallgatni, akkor megtudja, mert maga Tunyogi Gábor is posztolta már. Ettől függetlenül én betartom akkor a barátok kérését, és akkor a ma este folyamán én ezt most nem játszom. Minden esetre gratulálok a rendezőknek, a szerkesztőknek, a dal készítőjének, Tunyogi Gábornak, hiszen tényleg egy kitűnő darab. Ráadásul két változatban is van, egy rádió, illetve egy dance változat. Holnap, tehát akik eljönnek, majd az Alba Bárba hallhatják, hangfalakban, jó nagy hangerővel. És én úgy tudom egyébként, hogy Mauro is, amikor engedélyezte, akkor nagyon meg volt vele elégedve. Egyébként ezzel kapcsolatos sztorik és történetek is hallhatóak lesznek majd jövő héten itt a Best of Disco-ba. Gabi barátom mondta, hogy talán jobb is, hogy én most nem játszom, mert ő neki megvannak hozzá a megfelelő történetei. El fogja majd mesélni, hogy hogy is sikerült megszerezni a jogát ennek a dalnak, és hogy egyáltalán Mauro hogy állt hozzá ez a kérdéshez. De hát bővebben akkor majd jövő héten, tehát figyelem 20 órától. Best of Disco itt a bobtadisznya.hu-n. Nyolcvanas évek Euro Italo Disco, High Energy, New Generation. Hát ezt nem mondanám, hogy ez a hét, az újdonságok hete volt a múltkori műsorban, rengeteg új felvételt tudtam bemutatni. Egy kicsit szerényebb most az eheti felhozatal, de azért természetesen most is lesznek majd újdonságok, ritkaságok, érdekességek. Éjfélig tart a mai műsor is, melyhez kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást. Best is

0: www.poptarisznya.hu.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Várjuk hívását.
2: Music Story.
1: Hajcsar Attilával.
3: Non-stop music.

0: Latin Lover és a Casanova Action. Ezzel indult ez a ma esti összeállítás, majd jött a Systems in Blue, és a ma megjelent Maxi, Blue Odessa. Ez egyébként a néhány hónappal ezelőtt megjelent albumnak az első számú felvétele volt, de a Maxi az valóban a mai nap folyamán jelent meg. Méghozzá Hargitai Gábor gondozásában.
1: Flashback, flashback, flashback.

Solid Strangers és a Music in the Night itt a Music Storyban. Ha még nem mondtam volna, akkor a ma este folyamán főleg a 80-as évek bulis dalaiból válogatok. Ilyen és ehhez hasonló felvételek lesznek hallhatóak, tehát holnap Székesfehérváron az Alba Bárban. Modern Talking dal, ezúttal Joe Lickwood előadásában. Ez volt a Hey You itt a Music Storyban. Szabó Vandi írja, szép estét minden sztorisnak, Attila, neked jó műsorvezetést kívánok. Veszprém fülel, Bandi papát nagyon szépen köszönöm. Jöjjön megint egy olyan felvétel, ami biztosan menni fog majd a holnapi nap folyamán. Ezt onnan tudom, hogy Kisgyuri barátom már posztolta a héten a Facebook oldalára. Mint egy bemutatásra váró dal a holnapi bulin. Hát mi most egy picit beelőzzük. Jön Danuta és a Touch My Heart.

touch my heart. Danu, tehát itt a Music Story-ban. Hölgyeim és uraim, néhány évvel ezelőtt volt három csodálatos hölgy, akik ha a péntek estét együtt töltötték, akkor rendszeresen bekapcsolták a Music Story-t. Írtak nekem dalokat, kértek, beszámolókat kaptam arról, hogy éppen mit művelnek zenehallgatás közben. Név szerint Nyuszi, Gyutyesz és Ribizli, talán még emlékeznek rájuk. Az utóbbi időben az élet elsodorta őket, de azért valamennyire tartjuk a kapcsolatot, és bizony Nyuszinak születésnapja volt a héten. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor most felköszöntöm. Úgyhogy Marcsikám, nagyon boldog születésnapot kívánok neked a hallgatók és a kollégák nevében.

Music Story Hajcsár Attilával minden pénteken 21 órától éjfélig itt a poptorisznya.hu-n. Non-stop music.

Newsit alias Marcsit köszöntöttem Fancy Flames of Love című dalával, majd jött a Fantasy és a Singerman, ez pedig a Super Romana. Akik még nem voltak egyébként Gyuri buliában, azoknak mondom, hogy amikor ez a dal felcsendül, na akkor indul el a vonatozás. Bármi, nagyjából mindannyian ismerjük egymást, de itt ez nem szempont. Olyanok is megfogják egymás vállát, akik talán akkor találkoztak életükben először, és megyünk körbe-körbe a buliban. Vonatozunk egy jót. És a koreográfia szerint utána szokott jönni a tombol, ami lesz majd gondolom holnap is. Hölgyeim és uraim, már majdnem elraktam a születésnapi jingle lemezt, amikor is megtudtam, hogy egy újabb születésnaposunk van. Bozó Kitty. Annyit lehet róla tudni, hogy kerek. Mármint a születésnap. Hogy pontosan mennyi, az én sem tudom. De nagyon boldog születésnapot kívánunk neked Attilával, a pároddal, jó magammal és a hallgatótársakkal együtt. Happy birthday to you. Ken László dalával ez a

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Whatever you're doing, ladies and gentlemen, stop.
3: Music Story.
1: Itt a Poptarisznya.hu-n.

0: Ezzel az AI csodával búcsúzik az első óra. Dan Harrow és a Bad Boy volt az eredeti természetesen. Bozó Kittit pedig előtte köszöntöttem Ken László Tonight című dalával, és egyébként Attila írta, hogy ez teli találat volt. Örülök neki, találkozunk holnap a bulin. Hát ez volt akkor az első óra, hölgyeim és uraim, jön egy kitűnő óranyitó mix, aztán folytatódik tovább minden.
1: 22 óra. Music to music. És most. Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptariszka.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

pride in the word, Ich bin ein Berliner.

22 óra 18 perc van, szép estét kívánok mindenkinek! Bizony holnap ilyenkor már bulizunk, ahogy ezt többen is írták a Facebookon. De hát ma még csak péntek este van. És hát persze nyilván a ma este folyamán a mai műsorban olyan dalokat próbálok válogatni, amik vélhetőleg majd a holnapi bulin is hallhatóak lesznek. Hát ez most egy mix volt. A nagy része a 80-as évek klasszikusaiból volt fölépítve. Itt egy picit a vége felé már azért elmentünk egy másik irányba, de nem baj, Perce Péter kérdezte is, hogy mi volt ez a mix, ami kezdődött 22 órakor, közben meg is írtam neki. Krahulec János, sziasztok, szép estét neked is. Büdi Zsolt is, the best mix, köszönöm szépen. Ahogy azt is, hogy reagáltál a Dan Hero AI-ra. Mindig megígérem, hogy nincs több AI, aztán előkerül. Jaj, beírták itt a szülinapomat, én nem akartam ezzel ma foglalkozni, de nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tonyogi Zolinak, hát ő egy nagyon régi kollega volt egyébként, nem nagyon szokott ide a Poptaliszjába beírni, úgy látszik, hogy most megtalált és köszöntött engem még egyszer, köszönöm szépen. Bozó Kitti is megköszönt, hogy a rádió felköszöntötte őt, ugye írja, hogy köszönöm szépen Ken László Tonight-ot, imádom. Cifra Zita, boldog születésnapot kívánunk Kitti, így van. Szerencsi Tamás, jobbnál jobb buli zenék, így jól indul a hétvége. A jövő heti bulihoz kellemes időtöltést kívánok. Hát ez a buli nem jövő héten lesz, hanem holnap, de nagyon szépen köszönjük. Neo Night dalával megyünk tovább.

0: Figyelem, adás!
1: Milyen adás?
0: Hát külön ki adás.
2: Best of Disco külön ki adás Hargitai Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.
3: Méghozzá jövő héten pénteken este, figyelem, 20 órától, tehát nem 21-től. És ebben a kitűnő műsorban volt hallható először ez a, mondjuk nyugodtan az, hogy paródia felvétel, ez a Joy és a Touch by Touch.

Szóval hallottam itt Gabi barátomtól. Jó néhány évvel ezelőtt így egy éjszaka folyamán, akkor még szombatonként járt be, és hát megráztam a fejemet, amikor meghallottam. Szabó Attila írja, ciao Szlovákiából, Attila jelen, végre péntek és megy a szuper sztori, köszönöm szépen. Csipai Norbi is itt van, sziasztok, jó estét mindenkinek, üdv Attila, Újpest a fedélzetem.

Can Be My Lucky Star Tonight. Hát úgy tűnik, hogy két kedves hallgatónak is örömet okoztam ezzel a dallal. Először Nacsádi Gábor írt be, hogy Sissy Kecset nem lehet megunni, bulikban kihagyhatatlan. Ez így van,

Aztán Szabó Attila írását is olvasom. Istenem, ezzel a sziszikes zeneszámmal nagy örömet szereztél nekem, Attiát. Örülök neki egyébként, egy picit el vagyok keseredve, mert sziszikecs az utóbbi időben. Úgy tűnik, hogy hát nem a legjobb egészségi állapotban van. Most nem tudom hány hónapja simbe rakott kézzel lép fel. Most is láttam egy néhány nappal ezelőtt készült felvételt róla. Megviselt az arca. Persze tudom, 62 éves lesz talán most a nyáron, valamikor júliusban, de hát ez nem ok arra, hogy valaki... Hát az nem mondom, hogy ennyire rosszul nézzen ki, mert ilyet azért nem mondok, de... Szóval valami probléma van vele, reméljük, hogy azért majd felépül, és... Hát jön majd Magyarországra egyébként októberben, akkor én személyesen is fogok vele találkozni. Hát akkor majd készítek róla új, friss képeket, amit majd itt a Poptalizni a Postban Music Story műsorban majd természetesen be fogok rakni, és majd beszámolok róla, hogy mi van most Sziszikeccsel.

Hölgyeim és uraim, én még nem volt, hogy egy dalt így lekeverjek, de megmondom őszintén, hogy ennek nem tetszik a minősége. Pedig hát egy szokásos zenetárban találtam, de azért jó ez a Poptalisznya stúdió, mert itt, hogyha beírom a keresőbe, vagy Claudio Mingardi és a Starman, abban a pillanatban feldob egy másik változatot. Szerintem ez jobban szól, hallgassuk meg ezt.

music to music. És most! Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós slágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

23:25 perc van, szép estét kívánok mindenkinek. Önök a Music Story harmadik óráját hallják. Mai alkalommal főleg buli zenék, kevesebb New Generation. Jövő héten pedig jön majd Hargitay Gábor és Best of Diszkózunk, figyelem már 20 órától. Ugye ezt ma már egyszer-kétszer elmondtam, de elmondom még egyszer, meg majd a záró búcsukkonkban is meg fogom említeni természetesen. Szóval jövő héten 20 órától kezdődik már a műsor, és tart majd egészen éjfélig. Meg a Robert Mix. Bár nekem most vendégeim vannak, de azért a két fülemből az egyikkel figyeltem a műsort is. Azt írja egyébként Bozó Kitti, hogy csak nálam volt probléma, vagy mást is ledobott pár másodpercre a stream. Na ezt nem tudom, mert én nyilván nem a kimenőadást hallom, hanem a stúdiót, de mivel többen nem írtak be, így gyanítom, hogy csak nálad lehetett valami pillanatnyi probléma, de hogyha mégis valami gond van, akkor azt kérem, hogy jelezzétek, bár én túl sok mindent nem tudok csinálni, de azért talán mégiscsak utána tudok nézni annak, hogyha valóban szakadás van az adásban, de nem szokott lenni szerencsére. Szabó Attila írja, szerintem a legjobb italo diszkó megamixeket utolsó vagy utóbbi időben a spanyolok készítik, nagyszerű megamix. Hát igen, ők is valóban.

zeneturmixmusor@gmail.com. Erre az e-mail címre várja Gyuri barátom mindazoknak a jelentkezését, akik még szeretnének a holnapi buliba jönni. Van még idő, tehát én azt gondolom, hogy akár az utolsó pillanatig is lehet regisztrálni, legalábbis hivatalosan nem hallottam volna róla, hogy ez le lenne már zárva. Még én magam is itt a műsor alatt regisztráltam be két barátomat, akikkel majd megyek. Na, mert hogy holnap megint visznek, hála Istennek. Mármint nem el, hanem oda. Úgyhogy most az az alkalom következik immáron másodszorra, hogy el fognak vinni. Ez azért jó, mert akkor egy kicsit én is jobban érezhetem magamat. Megint csak egy klasszikus Bad Boys Blue. Ez a Your Ever Man. Itt a Music Story-ban.

Buzz Who Your Woman, majd Mr. Zsivága és a Little Russian, aztán Scotch, Delirium Mine, Patty Ryan, You're My Love, You're My Life. Csupa-csupa dal a 80-as évekből, ahogy egyébként Szabó Attila meg is jegyezte, hogy Ati, ma király vagy. Hát ezt már ugye mondtam egy párszor, hogy ezt ne írjuk be, de köszönöm szépen. Tényleg próbálunk hangolódni a holnapi bulira. Most a New Generation felvételeket egy picit a fiókba hagytam. Na de majd 2 hét múlva, addig Valasanyi gyűjtögeti nekem az új felvételeket.

Közben néztem azokat a beírásokat is, amiket még nem olvastam. Gombos Márti, sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek. Neked is, Márti, ha még itt vagy, gondolom holnap találkozunk a bulin. Te mindig ott szoktál lenni, és egyébként Kis György barátom is beírt, bár még a műsor elején, és hát ő is természetesen a holnapi bulira hívta fel a figyelmet. Úgyhogy köszönjük szépen, Gyurikám, hogy követted a műsort.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Disco's hot. London Boys-szal megyünk tovább. Ez a London.

23 óra 58 perc van. Hölgyeim és uraim, ez is ennyi volt már a Music Story. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét. A mai alkalommal zömében a 80-as évek dalaiból válogattam. Többen jelezték, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt. Természetesen azért ettől függetlenül 2 hét múlva visszaállunk a megszakott szerkesztési rendre. De azért az újdonságok bemutatása mellett azért azt gondolom, hogy túlnyomó részben még mindig a hőn áhított euroitáló diszkó műfaj a műsornak a nagy része. Azt tudom mondani, hogy akinek van kedve, még mindig jöhet, illetve jelentkezhet a holnapi bulira. Zeneturmix műsor @gmail.com, erre az e-mail címre várja a Kis György barátom a regisztrációra jelentkezőket, és akkor rögtön a rendszer visszaküld egy kódot, ezzel be lehet jönni a holnapi napon az Alba Bárba, Székesfehérvárra. Akinek pedig hát nincs kedve, azok majd betekinthetnek azért egy picit a műsorba, mert hogy természetesen amikor én ott vagyok, akkor mindig szoktam ilyen live-ot indítani, és mivel holnap Udák Misi élőben nem lesz, úgyhogy lehet, hogy már korábban el fogom tudni indítani a live-ot, mert hogy egymás műsorára természetesen nem szoktunk rádolgozni. Úgyhogy holnap én mindenféleképpen a Poptaliciának a Facebook oldalán majd jelentkezni fogok egy kis hangulattal. Ne felejtsék el, hogy jövő héten, pénteken 20 órától Best of Disco lesz Hargitai Gáborral. Én is itt leszek, de a Gábor lesz a főszereplő. Ő fogja bitorolni a stúdió fő mikrofont. Úgyhogy én csak néha-néha majd mint vendég fogok megszólalni a műsorban. 4 órán keresztül hozza Gábor a kitűnő dalokat, és ő fogja majd bemutatni a Maurót is, mármint a Bonasera Ciao Ciao-nak a ma megjelent változatát. A mai műsort is Komjáti György, valamint Bétót László, Popovics László, Kis György, László, Zoltán, Valla, Sándor és Orbán DJ Mix Tamás segítségével készítettem. Találkozunk tehát 2 hét múlva itt a poptaliszen.hu-n. Hajcsár Attilát hallották, jó éjszakát kívánok!

0: volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétósó.

3:30 után. Köszöntök mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Kezdődik a Bétó Show itt a poptarisztja.hu. Sok-sok zenével, humorral, újdonságokkal és természetesen a szokásos kapcsolódással, hiszen a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu a mai alkalommal is egy teljes órára összekapcsolódik. Remélem, önök is kapcsolódnak hozzánk. Nem igazából barátságos az idő. A nap a felhők fölött ragyog. A felhők között nem tud átjönni, vagy csak nagyon kevés helyen ebben az országban. Minden esetre nincsen hűvös. 18 fok körül jár a hőmérséklet. És ami a hőmérsékletet illeti, ez barátságos lesz. A mai alkalommal és az egész hétvégén tulajdonképpen, aztán a hét elején jön egy kisebb lehűlés csapadékkal, esővel, ami nagyon kell, hiszen nagyon száraz ismételten a táj. Minden porzik, kell az eső, amely rendbe tegye ezt az állapotot, szóval ez lesz majd a jövő hét elején. De most viszont sok-sok zene. Remélem, aki velem tart, jól érzi majd magát. Kezdődjék tehát a Bétó Show itt a poptarisztja.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Hey!

0: Mr. Moe és a Mana Mana Mana. Hú, de sokat játszott ez annak idén a Gemini, rengeteget meséltem már erről a gumigyári klubról, na meg az akkori Geminiről, amely az egekben járt és számtalan klubban rendelkezett Magyarországon és a környező országokban is. Szóval ez volt a Mana Mana Mana és Mr. Moe.
1: Beat Show. Beat Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Mr. Moe és a Mana Mana után ez a Gibson Brothers. Che sarà mia vita?

0: Ez volt a Gibson Brothers, és ez volt a Kestera Mia Vida.
1: Listen to my radio.
0: A Hawaii the Ride volt a nagy slágerük. De nekem ez is a nagy kedvencem volt. Jön a Honeycombs. És a Please Don't

Ez volt a Cara Mia, és ez volt az elmúlt percekben egy fantasztikus dal, Jay and the Americans. Most pedig következzen egy olyan felvétel, amely szintén nekem nagy-nagy kedvencem volt, bár nehezen barátkoztam meg vele. Jön már is Cherry Lane és a Mammy Blues.

Több változat is létezik ebből a dalból. Az egyik legjobb szerintem, ez ő volt Cherylene, és ez volt a Mammy Blue. Még egy picit várni kell, hogy igazából jöjjön a nyár, és jöjjenek a nyári napok. De előlegezzük meg Chris Reával, és ez is az egyik kedvencem, volt, marad és lesz. Chris Rea énekel, ő a dalszerző, és persze ő is gitározik. Ez a Sweet Summer Day.

0: Ez volt a Sweet Summer Day, és ő volt személyesen egy zseni. Sajnos már nincs közöttünk, úgy hívják őt, hogy Chris Rea.
1: Beato Show. Beato Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: I wanna dance with somebody.
2: Yeah.
0: Emar Whitney Houston. Egészen pontosan fél tíz.

0: Ronnie Dove, ez volt a Hello Pretty Girl. Ez itt a poptarisznya.hu, a poptarisznya.hu pedig szól a Beethoven Show.
1: You are listening to the best radio station in town.
0: A la carte. Az első nagy Manfredman slágerrel, illetve annak feldolgozásával. Ez a Duva Didi.

Ez volt a Duva Didi, és ez volt az elmúlt percekben az A La Carte. Jason Donovan következik, és az RSVP.

Evo Jason Donovan, és ez volt az RSVP. Kyo Sakamoto. Sayonara Tokyo.

0: Kiyo Sakamoto, ez volt a Sayonara Tokyo.
1: US Import Explosion.
0: Na, ettől a vihartól nem kell ma félni. Sőt, úgy tűnik, hogy a felhők is eltűnnek, és naposabb lesz az idő. A mai napon a hőmérséklet pedig 20 fok fölé emelkedik. Úgyhogy az It's a Raining Man, vagyis az eső és az eső ember. Csak zenében. Marta Vas és RuPaul.

Nagy Laci írta, szia Laci, szép napot mindenkinek, a hallgatóknak is természetesen, szabadság, poptarisznya, horgászat és halak. Ide nem is kell többet írnom. Jó rádiózás mindenkinek, neked pedig jó halfogás, mert a hal nagyon-nagyon egészséges étel, és hogyha méreteset fogsz, azt még haza is viheted. Ha nagyobbat, akkor természetesen gondolom abban a tóban is, ahol horgászol, vissza kell adni a természetnek. Egy vidám dal nem csak a horgászathoz, hanem úgy általában. Ez a Calcutta és a Valiance.

Ez volt a Variance, és ez volt a Calcutta. Köszönöm szépen a jó kívánságokat Adam Kirinek, és köszönöm mindenkinek, aki írt, Hegyi Gábornak is többek között, no meg Szerencsi Tamásnak és Janinak. Kívánom mindenkinek, hogy jó helyen is jó szóljon a rádió, és hogyha jó szól a rádió, akkor tulajdonképpen mindenkinek jobb lehet a kedve, jó lehet a hangulata, főleg a jók a zenék. Sajnos kényszer pihenőn vagyok, itthon egy betegség miatt, írta Adam Kiri, de minden rosszban van valami jó, elejétől a végéig szól ma nálam a Bétósó. Hajrá, Laci! Eddig isteni a zene, és várom a többi gyógyító zenét is. Remélem ennek is gyógyító a hatása. Chris de Burgh énekel. Ez a When I Think of You.

Az 1989-es romániai forradalom a kelet-európai rendszerváltozások között a legvéresebb volt. Az ország diktátorát, Ceausescut és feleségét megfosztották hatalmuktól és kivégezték. A romániai forradalom előtt a többi kelet-európai országban békés úton ment végbe a rendszerváltás. Románia volt az egyedüli ország a vasfüggöny mögött, ahol az átmeneti erőszakos módon zajlott, és ahol az egykori kommunista vezetők egy részét ki is végezték. A zenészek pedig itt Magyarországon stúdióba mentek, méghozzá december 28-án délután 2-kor mentünk a stúdióba, és december 29-én hajnali 5 órára készült el a Temesvár 89. Egy különleges felvétel, amit most megosztok önökkel, bár gondolom nagyon-nagyon sokan ismerik, Hobó, Bródi, Szikora, Zorán, D-nagy, Bétót, Vince Lilla, Pataki Attila, Konzsuzsa, Lár András, Gerendás Péter, Márton András, Orbán Józsi, Benkő Laci, Lippényi Gábor, Lengyelfi Miklós, Flipper Öcsi, Lerk István. Ennyien voltunk a stúdióban.

Oroszországban súlyos harcok folynak. Géppuskákból lövik a tömeget a városokban. A halálos áldozatok és sebesültek száma

Már a felvétel a Magyar Rádióban készült, de béreltük a stúdiót, és bizony nagyon gyorsan kellett dolgozni, pontosan amiatt, mert a bérleti díj azokban az időszakokban sem volt igazából olcsó, de megtettük, és nagyon-nagyon örültünk, hogy kész lettünk. Azt is mondhatom, hogy boldogok voltunk, bár nem örültünk, hogy miért és miért kellett énekelnünk, és kikért és hogyan, de minden esetre, hogy ezt megtettük, ez nagyon jó érzéssel töltött el bennünket. Roberta Flack. Ez a Killing Me Softly.

0: Roberta Flack csodája volt, ez volt a Killing Me Softly. Kamion a Zoli Birmingham határában jár, és annak környékén hallgatja a Bétósót a popterisnya.hu-n.
1: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
2: Popterisnya.hu.
3: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.
0: Igazi kamion a zene. Kenny Rogers énekel. Ruby,

Pato Benton, ez volt a Gruin. Anno az egyik kedvencem volt, és még most is szeretem, a Richie Family-nek az egyetlen egy igazi nagy slágerét, amelyben megpróbálják elénekelni, hogy az akkori diszkókban mi volt a nagy sláger. A dal címe is ez, Best Disco in Town. Ez a Richie Family.

Richie Family és a Best Disco in Town. Egy fantasztikus zene annak idején azokból az évekből, amikor a diszkó elindult, és amikor jöttek a jobbnál jobb diszkós lágerek. Hoffi Géza énekel nem kevesebb, mint 3 dalt egymás utánban. Gondolj apádra!

0: Bávám! 2000-ben készült ez a felvétel, a most következő pedig 1976-ban.
1: Te, mi ez a sistergés? Mi lenne a sistergés? Koptatják a cirkot.

0: 1976-os ez a felvétel, és 1970-es, ami most következik harmadikként, ami nekem is az egyik nagy kedvencem, de gondolom nem vagyok ezzel egyedül.
1: Elnézést, nem is köszöntem még. Jó napot kívánok. Ide jó napot? Este van, vagy mi? Mi van most? Délután? Mindegy. Na, üdvözlöm Önöket!
0: Felmegyek hozzád.
1: Úgy hallom, mintha valaki hiányozna. Mivel ön csak ki is. Ó, hát. Hol a trombitás?

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne!
1: Humor, nem is akármilyen, két géniusz a legelején, Töröcsik Mari és Garas Dezső. Nyugdíjasok és az internet.
2: Mit csinál Dénes?
3: Sakkozom, Aranka.
2: És hogyan áll Dénes?
3: Jobban, mint a kormány.
2: Akkor nyerni fog?
3: Egyelőre megpróbálom döntetlenre menteni.
2: Ki az ellenfél?
3: Yao Wen Hua.
2: A kínai piacról?
3: A Fülöp-szigetekről.
2: És jobb magánál?
3: Hát úgy látom, segít neki a Fritz. Pedig a Fritz nagyon erős. Kasparovot is többször megszorongatta.
2: Furcsa idők. Egyik férfi szorongatja a másikat.
4: A Fritz az egy sakkprogram, Aranka.
2: Dénes, miért nem megy le inkább a térre sakkozni?
4: Olyan messze van.
2: Viccel? Hát 100 méter.
3: Ez meg csak 2. Na mondja, mit ebédelünk, Aranka?
2: Mit szeretne, Dénes?
3: Magára szoktam bízni, hogy mit szeretek.
2: Tök főzelék feltéttel jó lesz?
3: Hát attól függ, mi a feltét.

0: Lash muffin.
1: Az mi?
0: Á, már mondom is, sokuk kedvence ez a turbó édesség, és nem csak azért, mert pikpak elkészül, hanem azért is, mert extrán csokis, és duplán magyaros, azaz maga a magyaros csokoládé álom.
1: Álom is marad, mert se Nutella nincs itthon, se muffin.
0: Ja? Yeah? Pedig egy jó kis meleg muff elkelne ebbe a hidegbe. Na jó.
1: Na, hozza a tököd, Dénes.
0: Ráér. Még nem vagyok éhes. Illetve már. Mit szólna Aranka, ha addig elcserélnénk egy lakást?
1: Megint? Hisz tegnap cseréltük.
0: Hölgyem, meguntam a Dunapartot. Mondja, mit szólna a várhoz? Már is találtam egyet az Úri utcába. Úgyis mindig Úri utcára vágyott.
1: Hát legalább olyanra, ahol megjavíthatnám a rekordomat.
0: Miért, az mennyi?
1: 2 kutyaszar között 8 méter. Mennyibe kerül?
0: 185 millió, de ez csak irányár, lehet alkudni.
1: Lift van?
0: Nincs.
1: Akkor szó sem lehet róla.
0: És ez? Gellérthegyre, Dunára néző, mediterrán villa, 580 millkóért. Na jó, van olcsóbb is. Kútvölcs, csendes zöldövezetébe, örökpanorás luxusvilla, gondozott diszkerttel, pezsgős belső úszómedencével, masszázs, tusolókabinnal, skandináv szaunával, 6 fürdőszobával, eladó vagy bérbeadó.
1: Mennyiért?
0: 550 millióért.
1: Hát az mindjárt más.
0: Nézd, nem szép.
1: Szép. De mennyi az éves bérleti díja?
0: Hát maximum havi 3 millió.
1: Ó, tudja mit? Vegyük ki.
0: Megőrült.
1: Hát vegyük ki egy fél napra. A 2 nyugdíjából pont kijön.
0: De csak én kapok nyugdíjat.
1: Hát gondoltam, hozzáadom az enyém.
0: Igen. De minek nekünk 6 fürdőszoba?
1: Hát képzelje el, minden nap egy másikba moshatna fogat.
0: Hát nincs is annyi fogat.
1: Én nem azt mondtam, hogy minden nap másik fogat mosson.
0: És mit csinálnánk a 7. napon?
1: Lubickolunk a pezsgőfürdőben, utána nekem masszázs a tusolókabinban, maga meg addig izzad a skandináv szaunában.
0: Jó, de mit izzadjak le?
1: Amit az utazás közben felszedett.
0: Jó, igen, ma hova szeretne?
1: Ha valahova messze innen, Dénes.
0: Mondja, mit szólna hozzá, ha elvinném a Titánra?
1: Az mennyi?
0: 1 milliárd 200 millió kilométer.
1: Nincs az egy kicsit túl messze?
0: Messze? Mitől? Oh. Ez már a Titán. Ragyogó képeket küldött a Huygens szonda. Előbb fellőtte a Cassinira, az meg ide. Mondja, nem kíváncsi rá? Egy perc és letöltöm.
1: A múltkor hová vitt?
0: A Sesszel-szigetekre. Gondolta volna ezt, amikor a Ganz villanyban tekercselt? Vagy inkább kíváncsi a pampákra?
1: Ez az?
0: Nem, ez a legfrissebb ügynöklista. Ha akarja, lemehetünk Patagóniáig.
1: Nagy dolog. A Kovalcsikné előbb elment az északi sarkra, majd a délire.
0: Ki ez a Kovalcsikné?
1: A Kovalcsik felesége. És a Lilu mamája.
0: A Lilut azt tudom, de ki ez a Kovalcsik?
1: Hoki kapus volt.
0: Á, akkor ott szerethette meg a jeget. És mit csinált ez a Kovalcsikné?
1: Hogy mit? Kitűzte rájuk a magyar zászlót.
0: Miért?
1: Mert még nem volt kitűzve.
0: Á, mit szólna, kivinném a felvonulási térre, megnézni a traktorokat?
1: Minek? Azokra már mind kitűzték.
0: 12 nap Új-Zéland 1 millióért. Vaimoto barlang, Taravera vulkán, Vakaravera vaka, Vakaravera völgy, Kauri er... Vakaravera vavarba völgy, Kauri erdőben kivibor maorikkal, na, van félpanziós francia-polinézia nászutasoknak 1 millió 2 ér.
1: Mi már voltunk nászúton.
0: Hát persze, Soroksáron.
1: Ez igaz, de legalább igaz volt. Hagyjon már a bolondságaival, Dénes.
0: Miért? Óza anyu is így repült a szánon perrel.
1: Várjon még azzal a Szent Péterrel.
0: És ehhez mit szól?

0: Amazonastól a Machu Picchuig. Alig 8 kiló. Copacabana, Maracana, Atacana, Titicaca. Egy helyi leprakórház meglátogatása, a világ legnagyobb guano-szigete, az őserdő zenéje, kajmánok testközelbe, majd lámaháton fel a Machu Picchura. Hát a Hernádi Júci is ott volt. Hallottam a Heti Hetesben.
1: És mit csinált Machu Picchun Hernádi Judit?
0: Félt.
1: Mitől?
0: A földcsúszamlástól meg az ember ablóktól. Azt mondják, ha az embernek szerencséje van, még puccsot is kifoghat.
1: Na, arra éppen nem vagyok éhes, Dénes. Tudja mit? Inkább hozza a tököt. Én meggyalulom, maga pedig addig megveri azt a kínait a Fülöp-szigeteken.
2: A következő jelenet előadója szintén egy sajnos már nem élő egykori zseni, Sinkovics Imre. Magyarázom a bizonyítványom.
3: Tisztelt országgyűlés! Hát, kérem szépen. Először is, ez még nem a végleges népgazdasági terv. Ez csak a féle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. A többi ország, igen, hát a többi ország tényleg megkapta már a tervet, de az enyémet föl kellett küldeni a legfelső központba. Az országgyűlés elnöke, amikor kezembe nyomta a tervet, beszédet tartott, kicsit zavarban, mitöbb pénzzavarban volt, és tiszteltette a lakosságot, és kéri, hogy ne haragudjon, majd lesz egyszer egy jó terv is, és csókoltatja anyukánkat. Kérlek, kedves képviselő elvtárs, mondta, légy szíves, közöld a néppel, miszerint ez csak an ideiglenes okirat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Mert ugye az idén is közbeszólt az aszály, meg a nem várt begyűrűzés, a rossz külgazdasági helyzet, és persze az export-import mérleg sem volt kedvező, ugye? Ezért kérd meg őket, kedves képviselő elvtárs, szavazzák meg ezt a tervezetet. De hangsúlyozd kérlek, hogy a szavazatok csak formaság. Ha ne talán valaki is ellene próbálna szavazni, annak a következő választáson a másik jelölttel gyűlhet meg a baja. Azt is tudasd a néppel, kedves képviselőtárs, hogy az anyag és árhivatal elnöke csak a végszót mondja ki. Ő csak ideiglenes számokat mondhat, amiket másképp kell érteni. Egy helyet kettest, 460 helyet 640-et, 100 helyet 120-at, és ha majd mindegyikre bólintottak a főegyetemen, akkor az összes üzletekben kiigazítják a számokat végleges számokra. Különben sem olyan nagy mértékben emelkedtek azok az árak, hát éppen csak néhány százalékkal, és hát igaz ugyan, hogy az árak ingadoznak, de kérlek, mondd meg a népnek, hogy nyugtassa meg őket az a tudat, hogy ugyanakkor a fizetésük évek óta stabil, és egyetlen forinttal sem esett vissza. Most hát egyelőre kéretjük a népet, hogy ne tessenek haragudni egyelőre. És üzenem nekik, hogy vegyék tekintetbe, mi eddig nem túl gyakran emeltünk árakat. Bár előfordultak rendezések, de azok ugye mégsem emelések voltak. És nyugtasd meg kérlek őket a kölcsönökkel kapcsolatban is, hogy ezek nem igazi kölcsönök. Hát ezeket csak úgy kérjük. És amint lehetséges, vissza is fizetjük. Mert mi nem szeretjük, ha adósok vagyunk, ha tartozunk. Éppen csak azért kérünk kölcsön, hogy legyen lehetőségünk a visszafizetésre. A világnak pikje van rám gazdaságtanból. Hát erről nem tehetek. A határozatlan együtthatóval, a kedvezőtlen külpiaci helyzettel és a külkereskedelmi cserearányok vártnál nagyobb romlásával kellett megoldani egy egyenleget, ezt én úgy oldottam meg, hogy a nemzeti jövedelem növekedését szembeállítottam az egyfőre jutó magánjövedelemmel, és kismértékben négyzetre emeljük az egyismeretlenes termelékenységgel, a kapott eredményt viszonyítjuk az energiafelhasználáshoz, majd levonjuk belőle a lakosság pénzbevételeit, s beszorozzuk transferábilis rubellel, a kapott eredményt pedig átszámítjuk konvertibilis valutába. És akkor a külkereskedelmi mérleg aktívuma és passzívuma várhatóan több ismeretlenes egyenleggé változik. És amikor a világ észrevette, hogy ő ezt nem tudta, akkor szégyelte magát. És azt mondta, hogy maradjak nyugton. És az ott a pikje van rám. Mert jobban tudtam a gazdaságtant. Ugye ez? Hát ez nem deficit, ez többlet. Csak a pénzügyminiszter elvtársam furcsán írja a többletet. Véletlenül felülírja az előjelét, és attól lehet olyan furcsán olvasni. Igen. Hát ez van. És csak az egyik kezüket emeljék fel, hogy ez az egész elfogadásra kerüljön. De azért mostában ne tessék bemenni a parlamentbe. A kaput kiemelték. Most átalakítják. Tatarozzák. A kőoroszlánokat is elvitték. Nincs kapu. Nem lehet bemenni. Majd. Egy-két év múlva.
2: Jöjjenek az újak egészen addig, amíg nem kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a popterisnya.hu. Chainsmokers. Ez az új dal, melynek címe Echo.

A következő dal pedig szintén az újdonságok közül forog, a címe Carry On. Az előadó a Jungle formáció.

Egy brit formáció, ez volt a Jungle és a Carry On. Teddy Swims. Ez a Mr. Now, it all.

0: Sky Newman, Woman I Am.
1: Vár a már, hogy végre itt legyél, mert nélküled üres az
0: én. Egy klasszikus FLM, Subic Case feldolgozásában. És persze az FLM-mel ez a meg